0: lansik buah-buahnya dijen parepe. Aduh, kening agak hiuk. Naon itu ya, Ji? Kula warga Semar Padana yang berceriaan zaman. Walau ninga salira marak kabatara. Diuk, ya.
1: Diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk, diuk,